0: vagy akarnak menni. Vagy akarnak menni. Vagy akarnak menni. Vagy akarnak menni.
1: Ich bin der Seite und Training auf dem.

0: vagy akarnak
1: menni. Vagy akarnak menni.
2: Avanti a Nola! Hausse mein Salon! Will mich